ének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

megcsókolt, cselni múlt az ongorán a húr. 16 éves volt és szőke, csak hatodikába jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta jut imádja, csak azt kívánja, végre azon a zongorán. Legyen szünet, végre azon a zongorán.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

0: Magda, vigyázz magadra!
1: Hás, Anyi, aztán írjál! A mamára mindjárt! A kulcsok a kredenciómban vannak!
2: Ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog. Kis kezét megcsókolni szeretném, ugye, hogy máskor is lesz szerencsém. Ezen a nyáron szalma vagyok, csuda szemének rabja vagyok. Ne féljen, kis galambom, ne féljen, csak a szívét kérem.

ezen a nyáron szalma vagyok. Ez olyan édes, furcsa dolog, kis kezét megcsókolni szeretnék. Ugye, hogy máskor

0: Pesten, kis Pesten, és Kino Budán, szól a nóta nyolc után.
1: Volt fényen ez gabár falán, itt halkan csók csattan a

0: szóra meglestem, más se hallható.
1: Ha a Honvéd meccs X lett volna, most hét találatom lenne.
2: Na és ha a tüske berúgja azt a dugót, akkor most taxival mehetnék haza.
3: A cucu öngol.

egybesébe kezd. Hallgassák hát legyen, éjjel megérkezett Tirolba, luxus vagomba, a kis háromhosszú. Vítesít szóval a hotelben, őket bevitte három kis kocsi. Zsúbban eladták az aranyakon, hát Tirolban töltik a nyarakon. Boldog kínos ágyba pihennek őt, mert nagyon másnap délben, marha fűz van-e délben.

Mikro demettek. Borot.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!
3: Mindehhez ravasság kell manapság, és egy kis bölcsesség. Nincsenek ma már romantikus szerelmek.

Ezt mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugye bár egy mai férjnek nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Isten, mert ez nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba rendezvúra jár, ezt már egy rendes férj nem nézi el, hogy az a nő valaki másnak is kell, mert az fáj nekik nagyon. Tisztességes asszony férjétől legfőjebb egy csókot kap, és este 10-ig újságolvasással ismét elmúlt egy nap. Egyre jobban forró vére, de nem szól, csak vár. S akkor ébred föl a férje, ha megcsaltam fel. Mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugyebár egy mai férjének nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Isten nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, mikor a nő titokba randevúra jár, ezt már egy rendes férnek épp elég. S ha megcsalod, szerelmes lesz belé. Nagyon szomorú ezt kérem, de így van.

0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szertenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért tervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a magyar államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzetiszín és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen gerőpajtás, mondja az első felirat. Ilyen gerőpajtás az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

szívből nem szerethetsz más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

titokban imádlak, régóta már vágyódom utánad, a szívem vár, e percbe folyton azt kívánom, hogy csókon égjen számon, titokban imádlak, ó légy enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

0: Radio D, your gramophone station.
1: Rádió Budapest 2 és a Telefonvíó mondó. Közös hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyt közvetítettük. Fényel, díszel szólt.

hogy bánsz néha, de érzem, hogy szeret, és ez az érzés erősebb mindennél. Akkor sem mennék el, ha mondanád, mehetsz,

0: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellett, tökéletes szájápolás.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.
2: Vanilla, I don't want chocolate. Bring me some of that good tutti frutti.

0: Botrocába,
1: ebedo,
0: rekamélyába,
1: ebedo,
0: autójába, fotőjébe, mindenhová, ebedo.
2: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsorsjegy, mert 50 000 forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.

látik a fára, s a turul madárra, ott van Budapest. Ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok betárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, s ahol a zserba, bóba, bóba, bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a turul madárra, ott van Budapest.

Az ember felmászik a fára, s a turul madára, ott van Budapest, ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok bezárnak, ott van Budapest, ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, s ahol a zserba bóba bóba bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a turul madára, ott van Budapest.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: A következő ének szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Rena, Mrs. Gajdos, Mrs. Traski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

mit is kívánok, május éjszakán, csodára várok, május éjszakán, szomjazik a szám, egy szerelmes csók után, mert a hold sugár, a csókra csábít, ajkam arra vár, és egyre lázít, hogy szeretni kell, együtt égni el, nem törődni semmivel. Ó, hogy tudnám szeretni, a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét, édes kettesben lenni.

a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét. Édes kettesben lenni, és karolva menni, és virágot szedni lenne szép.

Hawaiian, so do you. When you smile at me, I hear gypsy violins.

0: szabad, nem szabad.
1: Nagyon szépen a pici piros ajkadat.
0: Nem szabad, nem szabad. Ha meglátják, te még az ég is rám szakad.
1: Nem érzed, kis szívem, hogy úgy szeretlek, mint talán még senki sem.
0: Én elhiszem, elhiszem, de én még nem tudom, hogy mi a szerelem.
1: Ha szállsz az ér a számot, úgy hívják, hogy csó. A földön ennél jobb dolog még sosem volt.
0: Ha hagynál még, talán meg is tanítanál, de jó. Nem lehet,
1: jó volna pedig szeretni tégedet,
0: de nem lehet,
1: miért nem lehet, a mama is a

0: nem lehet, nem lehet. A mama és a papa előtt nem lehet, hát nem lehet, nem lehet.
1: Jó volna pedig egy séta pont veled, Júliát, Rómeó, nem szerethette jobban, mint én tégedet.
0: Nem, nem lehet, nem lehet, a papa és a mama miatt nem lehet.
1: A holdas úgy jöjj, kicsim, hisz itt az ég, s a kedvesed karjába semmi baj sem ér, szeress csak is forrón, öle egy csepet se fér.
0: De jaj, nem lehet, nem lehet.
1: Jó volna pedig szeretni tégedet,
0: de nem lehet,
1: mi nem lehet, a mama és a papa.

ugye, hogy eljön, kicsipiben. Remegve várom, hiszen imádom, szívemben nincs más, csak szerelem. Ragyog a hold majd a hegyeken, ha maga tudná, hogy szerelem. Épp ezért szerdán a citadellán, ugye, hogy eljön,

0: álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

ez a csodás, Alexander Streckheimben. Ilyen vidám melódián, ugye régen hallott ken, aki mulatni akar, ide siessen hamar, még sose volt ilyen csoda zenekar.

Reggel 6-kor éles hangon szól a vekker. Egy rendes ember már ilyenkor gyorsan felkel. Ajkamon kél halkszitok, 5 percet haszunditok, még a munkahelyről nem késhetek el. Egyszer csak megráznak, hogy 7 már az óra. Hát basza, gyorsan felriadtam én e szóra. Hogy behozzam az időt, a ruhát meg a cipőt, usgyi menet közben úgy kapkodom fel. Hajrá, mondom, gyere most, fogd el azt a villamost, jön az ugrás, bátor és merész. Megszólalt a különsép, rendőrelvtárs fülöncsép, felugrásért 10 forintom kész. Hallod, de piroska, ne lépj

az út testre, a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed veszted, rendőr elvtárs figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. Pont mikor a nagykörút sarkára értem, pompás közlekedési matiné folyt éppen, emke előtt tömegállt a megafonos konferált, várjunk, míg üres lesz utca és a sín. Jó műsor volt, de én mégis átsiettem, hát épp az úttest közepén hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet, tüstént állja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a külön síp, rendőrelftárs külön csíp, barátságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkezve iszkolt a melén. Hallod, de piroska, ne lépj!

lépj az úttestre, ha zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed veszted, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelző lámpa, én átszaladtam ott a rendnek fittyet hányva. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a mezelésre nem vigyáztam én. Rendőr elvtárs meg helyszínbírságot érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve, jött egy írtó nagy kiram, eredmény bokaficam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólal a külön síp, rendőr elvtárs külön csíp, te is így jársz, hogyha nem ügyelsz. Ficam ruha szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kelsz. Hallod, de piroska, ne lépj.

rendre, ha zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalbusz jön nagyvágtatva, motországult a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, 100 gépjármű jön egy tagba, megszédülsz a forgatagba, rendőreftárs most már intett, 10 forint

Csak bámulom magát, hát ne féljen, nem megyek tovább. Kérem, el ne fusson, hogyha lát, megnyugtatom, kedves,

0: messze nézek, ismeretlen tájon, s azt hiszem, hogy mindez csak regény. Ó, de egyszer én is gazdag leszek még, meglelem a szerencsét.
1: Ha ezzel érdemes lenne foglalkozni.

0: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remziben!
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

márciusban meg is hív talán, és áprilisban mosolyog reán. Májusban már kedves is vele, bizony, júniusban udvarol nekem. Júliusban örjön be imád, és augusztusban

hogy télen is szeressen engemet, mert januárban nem beszél velem, februárban már reménykedem, márciusban meg is hív talán, és áprilisban mozsolyog reján, májusban már kedves is velem, júniusban udvarol nekem.

jednak se trvá i bouří každou, vinou v ní mít.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Kovács Ferenc cukrászdája, Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

van és sokan ruha, nem nagyobb, mint egy jó arasz, olyan, mint egy fa síp, hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, játszhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs vidító, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a pán is az ókorban, minden este a bogorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barangol.

itten egy fafurulya, fából van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó barac, olyan, mint egy fasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, gyászat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furuja. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sok

kettes sütött. Bár ez a dal ugyebár nagyon hüle, de mégis röhögni kell nagyon hüle. Ha ha ha, neve van egy

Babis Mihály elmondja esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a Magyar Demokrata Pártok, a Független Kisgazdapárt, a Parasztság, a Szociáldemokraták és a Kommunisták.

Geduld und mein, sie hat wohl meckertan.

lelem, szeretném tudni azt, hogy ennek mi az oka, hogy maga rám se néz, mondja, kicsoda maga. Greta Garbo, Tomi Tisza Pejlova, sose voltak olyan sztárok, mint maga, na ne mesélje, én tudom azt, hogy úgy itt szeret régen, nem igény.

megérzem, hogy maga lesz a végzet. Azt hiszem, hogy megbolondít a szerelem, szeretném tudni azt, hogy ennek mi az oka, hogy maga rám se néz, mondja, kicsoda maga. Greta.

0: kezd így tovább. Siess hát, te segíthetsz rajtam, csak tőled függ, és én követlek árkombokron át.
1: Csak tőled függ, és én követlek árkombokron át. Pum, tü-

0: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együtt halad! Együtt halad!
0: A legjobb halad!
3: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.

legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffmann a központi városháza üzletházában.

0: Miért van riadó rovarországban?
1: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.
2: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

Och när du kom äcklig.

0: Vagabonder.
1: Ey, klar.
2: Ja!
1: Ich, so, zwei, vier.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Balaton Lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini Panzió. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha, a kertkávéházban esténként elsőrendű zene,

Van egy fekete nő, a szeme fényelő, fekete kő, fekete fajú, fekete hajú, tudom, hogy boldog, akit megöl elő. Fekete gyöngykor van a nyakám, fekete testén csak a banán. Piros, mint tűz a szája, a Charleston úgy viszája, az én kis fekete babám.

az én babám egy fekete nő. A szeme fénylő, fekete kő, fekete fajú, fekete hajú. Tudom, hogy boldog, akit megölelő. Fekete gyöngykor van a nyakám, fekete testén csak a banán. Piros, mint tűz a szája, a sarkon úgy riszálja, az én kis

Ígérted azt, hogy csókot adsz, mindig velem maradsz, hogy régen várok rád. Hisz arra sem emlékezem, hogy szívem volt.

kingdom, hold your gun fast. Ossivem, ost hall your you.

is tudtam eddig élni nélküled. Hogy is tudtam boldog lenni nélküled.

fáradtolajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradtolajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember, mosolygó szemmel, elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember, meg néha reggel, nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immel ámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi, és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal vidáman él. A másik lustom, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél. Kialszik még a másik

Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember mosolygó szemmel elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember meg néha reggel nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immelámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal, vidáman él. A másik lusta, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél.

Kancsinos a budapesti lányok, látni őket boldogság. Mint a frissen szedett orgona virágot, ők a május elhozzák.

Most di felfogásol, mely a nőknek ékszert nem tanácsol, szájrús kölni csökevé, nagyokat nevetek ezeken én. Minden szépből jár a dolgozónak, pesti kislány, jöjj, örülj a jónak, nappal áld meg a helyet, s légy csinos este, ha érted megyek. Olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett orvány.

Gyuri mesés lesz szombaton, a fizetésem ott hagyom, az ami gond, kicsike pont lesz mind.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Die Süddeutsche Radio Merkur.

este, ha felletünk a hegy csúcson. Vállad rajtom fejem, s az csúgom. Szépít veled, nézni a bíboreget, nagyon

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellet, tökéletes szájápolás.

0: Germany calling. Cordial greetings to all DJC friends in North America. Thanks to all of you for the many kind letters of appreciation. We hope you will remember that any day by tuning in our station, you can enjoy a program from Germany. We close this message of friendship with our musical signature.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

baj, utána ittunk egy kis bor. Muzsika szólt, sütött a sápat hol, és csókolóztunk hosszan, mámorosan, de illedelmes.

fogad, ha nem te lennél fontosabb, ha nem törődnék vele sosem, csak magammal. Ha átgázolnék mindenen, a szíveden s a szívemen, elérnék mindent üresen.

család pompom. Nem bolondság egy családi ház, mert a boldogsághoz kell egy édes otthon, ami olcsó, s nem rá. Öt komfortos, négy szobás kis fészek áll.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.

0: figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.
2: Halló, halló! Elhangzott Katak Bajadló, Leonka Való Bajadló operájából énekel Felkörnyei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.